basata nemaya basata yakapa yakari akarata basari akarata yakari akarata basari akarata yakari akarata basari akarata